0: Mukenyezi iwacu.
1: Mukenyezi iwacu.
0: Ingiro Action Center, make it happen. Umukenyezi iwacu. Radio Indundi.